ꯍꯧꯖꯤꯛꯇ ꯕꯤꯔꯤ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣ ꯂꯤꯂꯥ ꯇꯧꯕꯤꯃꯜ ꯂꯤꯂꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯁꯦꯗꯨꯜ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯍꯥꯛꯅ ꯈꯟꯖꯈꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯍꯥꯛꯅ ꯈꯟꯖꯈꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯍꯥꯛꯅ ꯈꯟꯖꯈꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯍꯥꯛꯅ ꯈꯟꯖꯈꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯍꯥꯛꯅ ꯈꯟꯖꯈꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯍꯥꯛꯅ ꯈꯟꯖꯈꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯍꯥꯛꯅ ꯈꯟꯖꯈꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯍꯥꯛꯅ ꯈꯟꯖꯈꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯍꯥꯛꯅ ꯈꯟꯖꯈꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯍꯥꯛꯅ ꯈꯟꯖꯈꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯍꯥꯛꯅ ꯈꯟꯖꯈꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯍꯥꯛꯅ ꯈꯟꯖꯈꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯍꯥꯛꯅ ꯈꯟꯖꯈꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯍꯥꯛꯅ ꯈꯟꯖꯈꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯍꯥꯛꯅ ꯈꯟꯖꯈꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯍꯥꯛꯅ ꯈꯟꯖꯈꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯍꯥꯛꯅ ꯈꯟꯖꯈꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯍꯥꯛꯅ ꯈꯟꯖꯈꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯍꯥꯛꯅ ꯈꯟꯖꯈꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯍꯥꯛꯅ ꯈꯟꯖꯈꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯍꯥꯛꯅ ꯈꯟꯖꯈꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯍꯥꯛꯅ ꯈꯟꯖꯈꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯍꯥꯛꯅ ꯈꯟꯖꯈꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯍꯥꯛꯅ ꯈꯟꯖꯈꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯍꯥꯛꯅ ꯈꯟꯖꯈꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯍꯥꯛꯅ ꯈꯟꯖꯈꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯍꯥꯛꯅ ꯈꯟꯖꯈꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯍꯥꯛꯅ ꯈꯟꯖꯈꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯍꯥꯛꯅ ꯈꯟꯖꯈꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯍꯥꯛꯅ ꯈꯟꯖꯈꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯍꯥꯛꯅ ꯈꯟꯖꯈꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯍꯥꯛꯅ ꯈꯟꯖꯈꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯍꯥꯛ